0: more importantly for Laura, Amy Kringle and Lucy Campbell both still out on the floor.
1: Kicsit amúgy valóta egy kicsit savasodott, semmi? Csak egy hibás, egy hibás lépés.
2: Aha, hát így az a baj, hogy nem volt elég mendületem, és mondtam, hogy kicsit, de aztán nagyba, kicsit, hogy akkor mellé zárják, vagy túllépjék, és akkor jött.
1: Jó. Hát ezt most elengedjük, jó?
2: Jaj, vagy hogy jó volt. Egy percet gyorsabb vagy, mint gyakorolni.
1: Gyakorolni. De minden eddig, Laura.
3: She just looked in control. I know that her and Kristoff have been working on the running, and the composure, if you look at her shoulders, her jawline, where her arms were at on that true from runner tonight, very relaxed. And she was, in my opinion, never in doubt of missing that clean at any point.
4: But Saturday is always Laura's day. Whether that's here, she's done it at Rogue Invitational, she always really has a really good Saturday, and that puts her in a really good position for the end of the weekend.

0: Tehát mennyit versenyeztél, milyen jó eredménye. Win, lose or draw, semmi nem változik. Minden fasza. Tényleg, minden legjobb. Veszleva. Most jelenleg a peak-en vagyunk. És még remélhető, ja, sem remélhetőleg még lesz követőt. Na.
1: Menjünk, ne hívtak.
0: Jó. Na, meg egy ölelés. Na, gyere, gyere.
1: Felgyölelés.
2: Your WFP season champion, make some noise for Laura Palmer!